DJ Sokat. DJ Sokat. Me se ma bao, me se mi huo nyom, me bao nyom, me chao nyom, me se ma ye piso. DJ Sokat on a drive time with insurafie.com. On a rolling time with insurafie.com. DJ Sokat.